0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяна Стопа и один ФМ. Классное радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо. Вдорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága Urunk, hálás szívek, köszönjük te néked, hogy ma is összegyűjtöttél bennünket, és oda jöhetünk te hozzád, testben, lélekben. Köszönjük te néked az ige szavát. Hálás szívek, köszönjük, Urunk, hogy gondod van ránk, ott vagyunk gondolataidban, szólítani akarsz, mert számodra nem közömbös egyen-egyenként az életünk, és nem közömbös gyülekezet élete. Hálás szívvel köszönjük, hogy így jöhetünk te hozzád, azzal a reménységgel, hogy te gondolva ránk, gondolva gyülekezetünk életére szólítani akarsz, azt akarod, hogy benned épüljünk, benned erősödjünk, és általad a te dicsőségedet hordozzuk. Kérünk téged, Szent Lelked által így munkálkodj és szólj hozzánk. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Pál apostolnak Róma beliekhez írott leveléből 14. rész, 14. versétől a fejezet végéig. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. De ha a te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretett szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ne káromoltassék azért a ti javatok. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik békességre és egymás épülésére valók. Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jó nem enni húst, nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik, ami pedig hitből nincs, bűn az. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Előttünk van a római gyülekezet, és bizonyára tudjuk azt is, hogy Pál apostol római gyülekezetet célozta meg, nekik írta ezt a levelet, de bizonyára értjük és tudjuk is, hogy nem csak az ő számukra volt élő Isten szava, ez a levél. Miért fontos ezt tisztázni? A felolvasott ige szakaszban, illetve az egész fejezetben azt látjuk, hogy van egy konkrét kihívás, amire az apostol válaszol. A kihívás ugye nem más, mint az, hogy étel, ital, tisztátalan, tiszta, az, hogy ünnepnapok, nem ünnepnapok. Tehát ez a konkrét, ami ott a római gyülekezetben valamilyen formában felszínre jött, és ez tudomására jutott Pálnak. De ha úgy belegondolunk, ha nem is kifejezetten az étel kérdés, vagy a napok kérdése, vagy a tisztátalan kérdés, de nincsenek ilyen különbözőségek közöttünk, akár ebben a gyülekezetben? jó ezt így is látni, ezt a felolvasott igeszakaszt. Aztán, ami szintén nagyon fontos, azt láthatjuk, hogy 13 fejezeten keresztül a római levél arról beszél, hogy mit tett értünk Isten, hogy hogyan adott kimenekvést, kiutat abból, amiben az ember benne van. És a 14. fejezet, a felolvasott ige szakasz is ehhez tartozik, az pedig már nem csak a kihívásnak a lehetőségről, a Krisztusban kapott ajándéknak a tartalmáról szól, hanem ennek, mint egy a gyümölcséről, következményéről. Azaz, mint Isten népének a mindennapjai. És ez azért nagyon elgondolkodható és nagyon fontos kérdés, mert ez azt jelenti, hogy van, ami nem változik. Vannak különbözőségek, konfliktusok, vannak nézeteltérések, van hitből fakadó különbözőségek, és egyáltalán ezekkel mit kezdhet a ma élő keresztény ember, mit kezdhet a beregszászi gyülekezet is. Ami még talán szintén előrebocsájtásként hangsúlyos és fontos, nagyon érdekes fogalmakat találunk ebben a 14. fejezetben. Hitben erőtelen, fogadjátok be, ne vesse meg, kárhoztatott szól, ne kárhoztasd, önmagának él, aztán ne kárhoztas, megütközés, botránkozás, megszomorodás, nem szeretetből való cselekvés, igazság, békesség, öröm, törekvés, épülés. Olyan fogalmak ezek, kedves testvérek, amelyek elárulnak egy nagyon fontos tényt. Akármilyen összeütközés van ebben a gyülekezetben, itt élet van. Mert ezek a fogalmak arról tesznek bizonyságot, hogy itt valami történik, és a történés következtében vannak tüskék, összeütközések, konfliktusok. Nem szeretjük mi azt, hogyha konfliktusok vannak, sőt, nagyon komolyan tudjuk vérre menőleg is, tudjuk kezelni ezeket a konfliktusokat, összeütközéseket, nem szeretjük, hogyha számon kérnek, ha másképp látnak, ha más véleményt fejeznek ki, de szabad innen is meglátnunk, innen is tekintenünk azt, hogy ezek mindig arról beszélnek, hogy az adott közösségben nem közömbös a mindennapi élet. Ha közömbös lenne, ha mindegy lenne, akkor úgy, ahogy van, hadd menjen, hadd legyen. De amikor véleménykülönbségek vannak, akkor az arról beszél, hogy ott valamilyen élet van. És sohasem az a kérdés, amikor egy gyülekezetben összeütközések vannak, hogy az most miért van, hanem igazából az a kérdés, hogy mit szolgál. Itt ugye a felolvasott ige szakaszban, a mai nap ige szakaszban is, hogyha vesszük az alapproblémát, ami miatt megszólítja ezt a gyülekezetet, odáig jut el, hogy épülés. Ha épülésére van a gyülekezetnek, akkor helyén való. De ugyanakkor beszél arról is, az ellenkezőjéről, hogy rombolás is lehet ugyanez. Tehát ott van egy gyülekezeti közösségben Isten népe közt az épülés és a rombolás lehetősége. Tehát az kell legyen tulajdonképpen nekünk a kérdés, hogy a mi mozgolódásunk, a mi forgolódásunk, a mi hitünk, a mi életünk, az most rombolás, vagy pedig növekedés, épülés. Mit szolgál az én jelenlétem, az én hozzáállásom, az én szolgálatom, épülést vagy rombolást? Ugyanakkor egy dolog biztos, hogy nem változik a világ. Ha más kihívásai voltak a római gyülekezetnek, az nem jelenti azt, hogy ne lennének azonos, gyökerű, kiinduló pontok. Ugyanilyen kiinduló pontokat fedezhetünk fel ma is. A ma kihívása az az önrendelkezés, olyan nagyon gyakran használt és nagyon sokszor úgy emlegetett fogalom ez, ami a 21. század emberének talán egyik legnagyobb lehetősége, kiváltsága. Tehát, hogy én rendelkezem a saját életemmel, én rendelkezem a saját dolgaimmal, önrendelkezem. Én döntöm el, hogy meghalok, vagy nem halok. Én döntöm el, hogy kihúzom a dugót, vagy nem húzom. Én döntöm el, hogy az Istentől kapott életet kioltom, vagy élve hagyom. Tehát sorolhatnánk azt a nagyon sokféle modern kihívást, amiben ott van a keresztény lét, a keresztény hit, hogy ezekben én hogyan keresem az Isten jelenlétét, az Isten akaratát, az Isten vezetését. Tehát az alap probléma a felolvasott ige szakaszunkban az az, hogy gyülekezetben különböző olyan emberek vannak, akik hitükben előrébb, hátrébb, vagy én nem is így fogalmaznám meg ezt, hogy hitben többek vagy kevesebbek, hanem itt talán arról van szó, kedves testvérek, hogy milyen háttérből jövünk mi. Ezt sokszor elfeledjük, hogy mindannyian akarva, akaratlanul valahová beszülettünk. Épp a feleségemmel beszélgettünk, hogy szombaton Szegeden volt ez az a nap, 6 órás koncert, ahol nagyon sokan magasztalják, dicsőítik az Urat, és a képek alapján is úgy megállapítható, hogy kik a baptisták. Nem látsz a lányokon sminket, nagyon gusztusosan kiöltözve, tehát leri róluk, hogy ők baptista háttérrel rendelkeznek. Látszik ez a pünkösdistákon is, hogy egy egészen más környezetből jönnek. És valahol ez engem arra emlékeztet, hogy egy gyülekezet közössége is itt Beregszászban is nagyon sokféle háttér határoz meg bennünket, hogy honnan jövünk. Mit jelentett számomra a keresztény kultúra? Mit jelentett számomra az önrendelkezés? Mit jelentett számomra vagy családom számára az Isten háza, az Isten népe, az Isten hit, a vallás? Tehát ezek mind-mind ott vannak mögöttünk, amivel mi Isten kegyelméből bekerültünk Isten népének a közösségébe. És ezzel, ahogy jövünk, valakinek nem probléma az, hogy milyen öltözetben van. Valaki pedig teljesen megbotránkozik azon, hogy hát hogy lehet ilyen öltözetbe menni Isten házába. Vagy ugye még itt Kárpátalján is vannak olyanok, hogy bizonyos gyülekezetekben kendő vagy kalap a hölgyeken. Ha nincs, megbotránkozás. Ez is egy vallásos keret, hagyomány, amit hozunk magunkkal, és úgy nekik a mindennapjaikban ez fel sem tűnik, ez megszokott, de ha oda kerül egy idegen, egy nem oda tartozó, akkor vagy ő maga okoz botránkozást, vagy ő maga botránkozik meg azon, hogy milyen lemaradiak ezek. És még sorolhatnánk azt a sokféle hátteret, ami ott van mindannyiunk mögött valamilyen formában. És hogyha valaki valamin meg tud botránkozni, akkor sokféleképpen lehet kezelni a helyzetet. Lehet azt mondani, hogy ugyan már te még itt tartasz, ugyan már én Krisztusban szabad vagyok. És lehet rá reagálni sokféle módon. Csak kérdés az, hogy ezek a reagálások, ezek építőek vagy rombolóak. Egy olyan ember, aki nagyon erőteljesen olyan háttérből jön, ahol számára valóban a külsőségek nem voltak fontosak, egy ilyen embernek egy ilyen könnyű lekezelés, én nem hiszem, hogy épülésére lenne, hanem pont a károsztatására. És valahol Pál ugyancsak ezekkel a hátterekkel rendelkező római gyülekezetben látja ezeket a különbözőségeket, ahol társadalmi felépítés egészen más volt, ahol voltak szolgák, rabszolgák, ahol voltak római joggal, polgárjoggal rendelkezők, és még sorolhatnánk azt a sokféle státuszt, amivel jönnek, nem beszélve arról, hogy különböző Isten hit, különböző bálványok hátterével jönnek oda ebbe a gyülekezeti közösségbe. És mindezt hozzák magukkal, és ez akarva-akaratlanul ütközik, elkerülhetetlen, hogy ütközzön. Elkerülhetetlen. De a kérdés az, hogy ha te Krisztusban megértetted, hogy Krisztusban lévő szabadság mit jelent, akkor már csak egy dolog motiválhat téged a gyülekezet közösségében. Ez pedig nem más, mint a Krisztus szeretetén alapuló szeretet odafordulás. Nem véletlen fogalmaz meg ilyen fogalmakat Pál, hogy 14. fejezet elején például a hitben erőtlent fogadjátok be, befogadni. Mert hogy Isten titeket befogadott. Tehát maga csak ez az egy fogalom is, hogy befogadni, ez már arról beszél, hogy helyet adni a te életteredben. Ha megveted, akkor nem befogadod. Ha elítéled, nem befogadod. Helyet adni neki úgy, ahogy van. Amilyen mértékben az Istennel való kapcsolatában, nem beszélve arról, emlékezzünk vissza, amikor először szólított meg bennünket az Isten. Azt a buzgóságot, ami lánként ott égett a szívünkben. Ezzel a buzgósággal, hogy nincs lehetetlen, mint egy úthenger, bármire képes az ember ilyenkor. És találkozik a gyülekezet közösségében a már megszokott, a már meg sok mindent megtapasztalt, hadd mondjam azt, hogy nagyon sokszor talán egy kicsit úgy le is lassult, passzívvá vált keresztjénnel. Ezek az összeütközések is magában hordozzák azt, hogy erőteljes konfliktus és elhatárolódás. És valahol itt arra biztat bennünket Isten igéje, hogy látva ezeket a kihívásokat, ezeket a helyzeteket, fogadjuk be egymást. Mert a befogadásban, a helyet adásban ott van az, hogy én szabad vagyok arra, hogy az én jogaimról, az én önrendelkezésemről is lemondjak a másikért. És ez az igazi szabadság, nem az a szabadság, hogy korlátok nélkül engem senki nem érdekel, azt teszek, amit akarok, hanem az az igazi szabadság, az Isten szerinti szabadság, amikor ez a szabadság arra tesz engem készé, hogy a magaméről lemondjak. Jézus személye legkézzel foghatóbban ott van előttünk példaként, hogy az ő egész élete, az ő teljes szabadságában az önmagáról, jogairól, hatalmáról való lemondást jelenti. Miért? Mert tudja, hogy nem az ő hatalmával, az ő jogával menthet meg engem, hanem az ő lemondásával. Mert a hatalommal való közeledés az még inkább eltávolít. A lemondással való közeledés, ami szeretetből fakad, szeretetből táplálkozik, azt tud közel jönni. És amikor Pál erre hívja fel a római gyülekezetet, vagy akár minket is, akkor Nem szabad elfeledkezzünk arról, hogy maga Pál ez hogyan élte meg a Krisztussal való kapcsolatában. Amikor megértette azt, hogy bizony, hogy volt nagyon buzgó is, volt olyan, mint egy úthenger, hogy nem számított, hogy az is Isten hívő ember, aki ott van előtte, az ő meggyőződéséért kész volt akár emberéletet is kioltani, mert ő az Isten ügyét viszi. És amikor Krisztussal találkozik, akkor olyan megdöbbentő, hogy Pál apostolnak a találkozása Krisztussal egy hatalommal való találkozás volt. Mert hogy a földre esik le, a hangtól és a fénytől. És ő, aki így tér meg, ő pedig már arról tud beszélni, hogy Krisztus szeretete az, hogy szeliden, az, hogy minden hatalmáról lemondva közeledik hozzám. És valóban Pál apostol nem hiába beszél arról, hogy ő sok mindent megélt. Éhezést, jólétet, szükölködést, bőséget, nyomorgattatást. Sok mindent megélt, és ezért az, amikor ő valamiről beszél, ahogy itt a római gyülekezet felé erről beszél, akkor ezt úgy mondja el, mint aki sok mindent kipróbált, sok mindent megélt, és a Krisztussal való kapcsolatában számára ez mint egy alap. Azt mondja, Isten népének a közösségében, ha nem a szeretet az, ami az egész kapcsolatot tulajdonképpen meghatározza, akkor nem épülés van, hanem rombolás. Amikor nem hajlandó az ember a maga jogairól lemondani, a maga hatalmáról lemondani, akkor rombolás van. De ott van potenciálisan a lehetőség az Isten jelenlétébe helyet adni neki, befogadni. Befogadott téged az Isten, és ha be vagy fogadva, akkor ezt a lelkületet kell megél, gyakorold. És aztán utolsó gondolatként talán Pál apostol itt ebben a fejezetben azt mondja, azért tehát törekedjünk azokra, amik békességre és egymás épülésére valók. Ezzel a fogalommal

0: Találkozni, törekedni azon, hogy az Isten békessége legyen közöttünk. Mert a békesség szükséges ahhoz, hogy növekedés legyen. Az Isten jelenlétében lévő békesség alkalmas arra, hogy épülés legyen a gyülekezet közösségében. Hát én ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy ne felejtsük el a mai nap is, hogy valaki minket befogadott, és befogadókká tett, és ezáltal szükséges a naponkénti harc, törekvés arra, akár bűnbánattal tédre esve, elengedni, lemondani arról az általunk vélt igazságról, amiben kikérjük magunknak, engedjük, hogy Isten szent lelke bennünk munkálkodva erre a békességre tudjon vezetni, hogy épülésére legyünk egymásnak. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Drága Urunk, olyan jó megérteni azt, hogy minden kapcsolat veled és egymással csak egyetlen egy dologra épülhet, ez pedig a szeretetből való cselekvés, viszonyulás. Mert ezt tapasztaljuk a te irányodból felénk. Hogy a te szereteted valóban fölülír mindent, elfedez, betakar, megbocsát, lemond. Urunk, engedd, hogy így legyünk ott naponként, és rá tudjunk csodálkozni arra szeretetre, amit csak te vagy képes megtenni. Hogy ez a mi szívünket is átjárva, arra törekedhessünk, hogy egymás számára építőkké váljunk. Kérünk szent leked által így munkálkodj bennünk, s tégy készé arra, hogy ez a gyülekezet is így épülhessen te benned, te általad és te veled. Kérünk, hallgass meg minket, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádióhallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal istentiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Parackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Парацкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 1-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 червня, понеділок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Az üzemanyag cashback program indulás óta, vagyis március 20-a és május 31-e között összesen 2,3 millió ukrán állampolgár vette igénybe a támogatást Ukrajnában. Erről Julija Szviridenko miniszterelnök számolt be. Mint elmondta, a program egy ideiglenes válságkezelő intézkedés volt, amelynek célja az emberek támogatása a világ elmúlt 50 évének legsúlyosabb olajpiaci válsága idején. A kezdeményezésnek köszönhetően az autósok az üzemanyag típusától függően 5-15%-os visszatérítést kaphattak. A miniszterelnök szerint a program felhasználóinak 91%-a kis hengerűrtartalmú, gazdaságos személygépkocsit használ. A program időszaka alatt mintegy 500 ezer új nemzeti cashback kártyát is igényeltek, ami hozzájárult az állami digitális szolgáltatások további fejlődéséhez. Az információ az ukrán kormány közleményében jelent meg.
3: За час дії програми кешбек на пальне, тобто з 20 березня по 31 травня, нею скористалися 2,3 мільйона українців, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи. Національна програма дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального, зазначила вона. За словами прем'єрки, 91% користувачів цієї програми – власники автомобілів економ-класу з невеликим об'ємом двигуна. За час дії програми було загалом відкрито близько 500 тисяч нових карток національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів. Йдеться у повідомленні.
2: 5500 adag veszettség elleni vakcina érkezett Ukrajnába, amelyet a fertőzés magas kockázat esetén alkalmaznak sürgősségi megelőzésre. A készítményeket a WHO szerezte be és juttatta el az országba, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium. A veszettség rendkívül veszélyes fertőző betegség, amely időben megkezdett orvosi ellátással teljes mértékben megelőzhető. Ukrajnában minden megyében kijelöltek speciális veszettség ellenes ellátóközpontokat. Beregszászban ilyen intézmény, a Linner Bertalan Beregszászi Központi Kórház, ahol szükség esetén a betegek Копатяка Макфелелю Кезаліщ.
3: В Україну надійшло 5500 флаконів антирабічного імуноглобуліну, який використовують для екстреної профілактики сказу у випадках високого ризику зараження. Вакцини було закуплено та доставлено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Про це інформує МОЗ України. Сказ – це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке можна повністю попередити за умови своєчасного звернення до медичного закладу по допомогу, яка включає вакцинацію проти сказу та у визначених випадках введення антирабічного імуноглобуліну. У системі охорони здоров'я на рівні медзакладів кожної області визначені центри антирабічної допомоги. В Берегові це, зокрема, Берегівська центральна лікарня імені Барталона Лінера.
2: Egy 8 éves kisfiú égési sérüléseket szenvedett a Técsői járásban, miközben a folyó mellett szemetet égettek. A mentősök a gyermeknél másodfokú égési sérüléseket diagnosztizáltak. A helyszínen ellátták, a szükséges elsősegéllyel majd kórházba szállították. A kárpátaljai 103-as mentőszolgálat hangsúlyozta, ez az eset komoly figyelmeztetés minden felnőtt számára, hogy a nyílt láng, a szemét, a száraz fű vagy ágak égetése súlyos következményekkel járhat, főként akkor, ha gyermekek is a közelben vannak. A szülőket arra kérik, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a gyerekeket tűz közelében. Ne engedjék meg nekik az önálló szemétégetést, és rendszeresen magyarázzák el nekik a biztonsági szabályokat.
3: На Тячівщині хлопчик 8 років отримав опіки під час спалювання сміття біля річки. Медики екстреної допомоги діагностували дитині термічні опіки другого ступеня. На місці йому надали необхідну допомогу, після чого транспортували до лікарні. У 103 Закарпаття зазначають, що цей випадок є серйозним нагадуванням для всіх дорослих. Відкритий вогонь, спалювання сміття, трави чи гілок можуть мати вкрай важкі наслідки, особливо коли поруч діти. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду біля вогню, не дозволяти їм самостійно палити сміття та регулярно пояснювати правила безпеки.
2: Az ukrán-magyar határon a Csapi vasúti határátkelőn egy körözött rablót fogtak el. Az ukrán állami határőr szolgálat nyugati regionális határőrségi igazgatóságának tájékoztatása szerint a fiatalember vonattal érkezett Magyarországról hazafelé Ukrajnába. Az okmányainak ellenőrzése során az egyik adatbázis jelzést adott. Később kiderült, hogy a kárpátaljai férfit egy másik férfi kirablásával gyanúsítják. A további eljárási cselekmények érdekében a körözött szemét átadták az illetékes hatóságoknak.
3: На кордоні з Угорщиною у залізничному пункті пропуску ЧОПу виявили розшукуваного грабіжника. Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби, юнак прямував потягом з Угорщини на Батьківщину. Під час перевірки документів спрацювала одна з бази даних. Згодом встановили, що мешканця Закарпаття підозрюють у пограбуванні іншого чоловіка. Для подальших процесуальних дій розшукуваного передали компетентним органам.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Változékony idővel telik a délelőtt. A levegő hőmérséklete 17 fok körül alakul. Az előrejelzések szerint többfelé is előfordulhat csapadék.
3: У наступні години спостерігатиметься мінлива погода. Температура повітря коливатиметься на рівні біля плюс 17 градусів. Місцями, за прогнозами синоптиків, дощитиме.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya Radio szlúhacsán, továsolj Váhen Novene Sporton. Még a mai elemzésekben is a budapesti bajnokok ligája döntő utánhatásai dominálnak, amely egyben megvonta az idei európai kupa szezon mérlegeit is. Bár az Arsenal a Puskás Arena beli drámai vereségével elmaradta a történelmi angol triplázás, a Premier League így is letarolta Európát. Az idei három nemzetközi kupa döntőben ugyanis három angol csapat volt érdekelt, és kettőt meg is nyertek. A Crystal Palace a konferencia ligában, míg az Aston Villa az Európa ligában ért fel a csúcsra. A szakértők kiemelik, a szigetország dominancia a következő szezonban csak még folytogatóbb lesz, hiszen a Palace kupa sikerével eldőlt, hogy az ősztől rekord számú összesen 9 angol klub képviselheti a Premier League-et az európai kupa sorozatokban. У сьогоднішніх аналітичних матеріалах досі домінують підсумки фіналу Ліги Чемпіонів у Будапешті, який водночас підбив риску під усім європейським кубковим сезоном. Хоча через драматичну поразку Арсенала історичний англійський требл зірвався, Прем'єр-ліга все одно підкорила Європу. У трьох цьогорічних міжнародних фіналах зіграли три англійські команди, дві з яких здобули трофеї. Crystal Palace тріумфував у Лізі конференції, а Aston Villa завоювала Кубок Ліги Європи. Фахівці наголошують, що британська домінація в наступному сезоні стане ще сильнішою. Завдяки єврокубковому успіху стало відомо, що з осені в європейських кубках виступить рекордна кількість, загалом 9 англійських клубів. Рухомошан фойдна канапокала другого világбайнокságig, а немзеті válogatottak pedig már meg is kezdték a megszállást Észak-Amerikában, mivel a csütörtöki nyitányig már csak 10 nap van hátra, az aklimatizáció kulcs kérdésé vált. Több csapat már elfoglalta a bázisát a tengeren túlon, míg az európai élcsapatok a mai nap folyamán kelnek útra. A torna legnagyobb szenzációi azonban már most biztos. A portugál válogatottal útra kelt a 41 éves Cristiano Ronaldo is, aki a futball történelemben először rekordszámú 6. világbajnokságán szerepel majd. A FIFA tájékoztatása szerint a héten mind a 48 érintett ország megérkezik a kijelölt bázisvárosokban, hogy megkezdje a végső finomhangolást a történelem legnagyobb világbajnoksága előtt. Лічені дні залишаються до старту чемпіонату світу з футболу, і національні збірні вже розпочали масове прибуття до Північної Америки. Оскільки до матчу відкриття залишилося рівно 10 днів, акліматизація стала головним завданням для тренерських штабів. Кілька команд вже облаштувалися на своїх базах за океаном, а європейські топ-команди вирушають у політ вже сьогодні. Проте головна сенсація турніру відома вже зараз. У складі збірної Португалії за океан летить 41-річний Кріштіану Роналду, який стане першим гравцем в історії футболу, що візьме участь у рекордній 6-й за рахунком світової першості. За повідомленням FIFA, протягом цього тижня всі 48 збірних прибудуть до своїх офіційних таборів для фінальної підготовки. Végül egy kis kulturális ráhangolódás. A héten a zenei listákat is végleg átveszik a világbajnoki ritmusok. Hivatalossá vált, hogy a torna főhimnuszát Shakira énekli, aki a nigériai Burna Boy-jal közösen készítette el a Die Die című dalt. A hír igazi sportértéke azonban a megjelent hivatalos videoklip, amelyben a futballvilág aktív, világklasszis szupersztárjai is együtt szerepelnek az énekes nővel. Inosztanok troche kultúrnor rozihrívum. Szóltözsnyemuzésny csártóztatosnozavú jügy ritmi mundiáli зіркою. Стало відомо, що головний гімн турніру виконує Шакіра, яка у тандемі з нігерійською зіркою Берна Бой записала трек під назвою «Дай, дай». Проте справжньою спортивною бомбою став офіційний відеокліп, у якому разом зі співачкою знялися суперзірки футболу. Спортіринкет Алотек. Марадьонок товабра і швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортіринкет Алотек.
5: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élő adása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
3: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
6: 2026 és június 1-e 10 után 11 perccel erőszét napot kívánunk mindenkinek. Sziasztok, sziasztok! Hello nyár!
7: Így van, elkezdődött ez, amit 2026-ban már nyárnak neveznek, legalábbis a kalendárium szerint.
6: Felisettem a pulóveremet,
7: Igen, hát ugye a májusnak a vége az egy kicsikét másabbra sikerült, legalábbis jóval melegebb volt. Tegnap délután, amikor még sétáltam, akkor furcsa hangokat hallottam a központon, aztán úgy hirtelen elgondolkodtam, hogy vajon mi lehet az ott, aztán kiderült, hogy koncerton gyereknap volt, és hát ha szabad így mondani, mennyivel jó jártak, hogy az május 31-ére, és pont vasárnap, hiszen ugye május utolsó vasárnapja az a gyermeknap, hogy nem június 1-ére tették át ezt a napot, mert akkor elég ilyen szomorkás, hát ilyen felüdítő és frissítő időjárásban kellett volna nagyon sok gyereknek szaladgálni, mert tegnap volt szaladgálás bőven.
6: Igen, Beregszázban azért két program is fontos program volt. Első körben nem csak szaladgáltak, hanem tekertek is, biciklin, mégpedig egyfajta bicikli versenyt hirdettek, és Beregszázban ugye ez a szénatér, Beregszáz kígyós visszaérkezése, Beregszáz szénatér pozícióban kb. 10 kilométeres kört tettek meg a fiatalok, és láthattuk, hogy nagyon sokan voltak, és a legfiatalabb egy 4-5 éves fiatal kisrác volt, aki szintén megtette ezt a távot, úgyhogy gratulálunk mindenkinek. Na, az a Beregszáz, Beregvidék apraja nagyja ott volt, akik szeretnek kétkerekezni, és akik tehetik, mindenképpen ott voltak, jó látvány volt a fotókat, és külön köszönjük, a Facebook oldalunkon találtak egy-két beszámolót erről.
7: Még úgy gondolom, hogy mondjuk a 10 kilométer az nem is akkora nagy távolság, én hogyha a munkát megcsinálom oda-vissza, akkor az már egy 5 kilométerre benne van, úgyhogy ha délbe haza kellene mennem ebédelni, meg vissza, vagy valamit otthon hagytam, akkor a 10 kilométer megvan. Igen, ám, de hát van ott egy elég komoly domb, amin...
6: A csipás.
7: Így van, tehát lefele jönni nincsen vele probléma, ott már csak azt kell nézni, hogy a fék meg a esetlegesen rajta lévő kátyuk, már régen nem jártam arra, hogy abból el ne kapjon az ember egyet, de hát mondjuk felfelé menet, ott nem a kátyukkal van probléma.
6: Én magam egyszer voltam a Beregszáz városnapi alkalmából megszervezett nagy bicikli versenyre, amely ugyanezen a színatéről indult, viszont kigyós után gyakorlatilag letért Bereg irány, nem Bereg irányába, hanem épp az, hogy Muzsa irányába.
7: A Perlit
6: környékén, a Perlit bánya mellett haladt át ezen az úton. Uh-huh. Ugye ott egy csomó dombocska van.
7: Csak fölfele.
6: Az a gond, hogy van felfelé, és aztán lefelé, és aztán megint felfelé is dombocska, és aztán a végén pedig a kis hegyen gurultunk le, és így jöttünk itt a Muzsa utcán. Azért az egy nagyobb távolság volt, és ott már egy komoly tétje volt a dolgoknak, mert ugye ez már versenyként volt meghirdetve, és hát nagyon izgalmas volt, én magam is elég sokat tréningeltem rá, és készültem is, ahhoz képest elég jó eredménnyel futottam be, de hát azért mindenkinek az akkorikor álom biciklije, illetve egyszer pedig egy éve később egy álom robogót lehetett megnyerni, és én emlékszem arra a Beregszázi
7: srácra, pedig az milyen motiváció,
6: aki
7: már
6: megnyerte a robogót, és ott előttünk össze is törte, mert ugye rögtön rájött, megnyomta gázbe a tömegbe, és összetört szegény
7: biciklire
6: robogó.
7: Volt ő kalibrálva.
6: Aztán rájöttünk, hogy na akkor ezt most engedjük el, jó, hogy nem én nyertem, mert majdnem a mentőt kellett hozzá hívni, na de fantasztikus élmény volt, ez kb. kb. Lassan már ilyen 20 évvel ezelőtti történet, de hát akkor ez egy nagyon nagy élmény volt.
7: De még közvetíteni most is lehet róla.
6: Igen, igen, igen. Szülősöm pedig egy több mint 2000 fős gyermeknapot tartott a 2026-ban is, úgyhogy hihetetlenül nagy tömeg vette, foglalta el a szőlős központját, és egy hatalmas nagy szőlősi gyermekrendezvény, jótékonysági gyermekrendezvény szerveztek ott a helyszínen. Ők visszatérjük Beregszászba, délután viszont itt Beregszászban a központi téren gyűltek össze a család, Beregszász apraja, nagyja, rengeteg táncos, énekes és egyéb program várta az érdeklődőket a beregszászi gyermeknap ezen szakaszán, úgyhogy tényleg nagyon sokan vettek, látogattak el, úgyhogy érdemes volt kimenni a hétvégén Beregszász központjára is, illetve persze nagyon sok település próbáltak valamilyen formában a gyermekekkel foglalkozni ezen napon. Hát mi is foglalkozunk már kicsit a gyermekekkel, mert ugye nyár van, és a nyár akkor pedig mindenképpen a gyermeknap, ami ennek a záró, a nyitó akkordja, és persze már a nyár akkor a tűz forróság, amely ma elmaradt.
7: Hát egy picit tolódik.
6: Kicsit a fagylaltozás világáról beszélgetünk, mert egy igazi beregvidéki fagylalt készítő, manufaktúra készítő érkezik hozzánk. Ilosvai Mária lesz majd meghívott vendégünk, az Ilosvai cukrászatnak a tulajdonosa is készít. Is.
7: Talán jó néhány, vagy mondhatnám néhány ezer gyermeknek egy kicsit rendhagyó a mostani gyermeknap, mert hogy 11 ezeren éppen az érettségiükre készülnek, vagy éppen a ballagásukra készülnek, és hát bőven júniust fogunk írni, június 5-én péntekre van legalábbis itt vidékünkön, vagy kistérségünkben a legtöbb ballagást tervezve, és hát úgy gyermeknapot ünnepelni, hogy neked még be kell járni, tehát hétfőn fel kell ébredned, képzeld el, gyerek vagy.
6: Igen,
7: tehát
6: igen.
7: Vasárnap megkínálnak az összes gombóccal, amit csak szerettél volna, mármint fagylaltól, kiszaladgálhatod magadat, jól érzed magadat, nem tudom, bónuszban a szüleid azt mondják, hogy nézd meg a kedvenc filmedet, és akkor... Ja, hétfő is van, jó? Tehát, hogy ez most ilyen furcsa, de tényleg nagyon sokan készülnek arra, hogy most leballagnak.
6: Többen ballagtak már a hétvégén, és több mint 10 évvel korábban ballagtak, viszont a Beregszászi kistérségiskolák ez a június 5-i pénteki ballagásra készülnek. Mi is készülünk majd erre a napra, úgyhogy ha minden igaz, akkor ez alkalommal is érdekes beszélgetéseket hozunk majd össze. És ne felejtsük el, hogy kitartás kívánok az utolsó napokban. Sok stressz van, sok munka van, sok fáradtság van, de a kitartás legyen ott. Aztán ne felejtsük el, hogy a mai napra igen sok esőt, záport, zivart tart, helyenként jégesőt, illetve helyenként pedig akár a Kárpátoknak a bércét említsük meg, ott fagyás, illetve hó is volt, úgyhogy ezekkel is találkozunk. Hát kitartást kívánok, nagyon vártuk az esőt, nagyon örülünk ennek, ez egy ettől szép időszak, mert a májusi eső aranyat ér, de a júniusi eső, amely májusban
7: az kimarad, duplázni fog.
6: Az duplán, triplán értékes és fontos számunkra. Apropó nyár, érdemes megemlítenünk, hogy behozzák június 8-ától ideiglenesben forgalomkorlátozást vezetnek be a nehéz gépjármű vezetők számára, ez Kárpátalja hálózatára, igaz a nyári meleg időszakban, amit egyébként több nyugati országban alkalmazott, nem kell megijedni.
7: Így van, gyakorlatilag csak arról van szó, hogy a nagy melegben az aszfalt nem bír el mindenfajta terhelést, hát talán úgy járhatnak, mint a Bocskai utcának a megfelelő szakaszai, hogy hullámos volt, de nem így az egyenes részében, hanem keresztbe, és az jóval megterhelőbb tud majd lenni a kisebb magassággal rendelkező autók számára, úgyhogy hát gyakorlatilag ezt a terhelést próbálják meg levenni az utakról azokban az időszakokban, amikor esetlegesen az aszfalt deformálódni tud, és hát itt a kritikus szint az azért nem kicsinek kezdődik, 24 tonna össúlyú autók esetében bizony reggel 8-tól este 8 óráig ők nekik tilos lesz majd az aszfaltos utakon közlekedni.
6: Vagy a 7 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű járműekre is ugyanígy érvényes ez. A plusz 28 fokat kell megjegyeznünk. Amikor plusz 28 fokán van a levegő, akkor viszont mindenkinek stop.
7: Én kötelező sziesta.
6: Egyébként a Kárpátok útjait ismerve nem is olyan baj az nekünk, akik közlekednek, mert akkor kevesebb tehergépjármű forgalom, azért biztonságosabb közlekedés is eredményez majd. No, de ez egy másik téma, másik alkalommal. Antal Istvánnal zártuk a blokkunkat itt a hírek után, a sporthírekben, de azért mi nem megengedjük el a kezét, mert a hétvége a gyerekekről szólt, meg sok minden másról, viszont azért a budapesti BL döntőt is érdemes megemlíteni, mert ez egy történelmi pillanat a sport világában, és ebben szakértőként kérjük meg is, hogy perceken belül csatlakozzon be hozzánk, és beszélgessünk a budapesti BL döntőt. kettőnek a világáról, a BL-nek a világáról, illetve egy-két hátterről, mert több témát is hozunk majd vele, ő lesz a szakértőnk, és vele beszélgetünk majd a hétvégi sportesemények hátteréről, illetve az eredményeiről is. Várunk technikai közérdekű információt, ha rendőre balesetet találkoztok, mindenképpen írjatok meg, 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, fent vagyunk a Facebookon, köszöntünk benneteket a livestream oldalunkon keresztül, itt kamerákon keresztül, nem csak hallgathatjátok, hanem nézzetek ezt a műsort.
7: Szóhogynyisnyi Horszi, Násói Peredácsi, István Antál, Sportévné redaktor, Násóha Rádió, Tá, Mária Ilosvai, Keribnék Morozeva Ilosvai.
6: 10 óra 20 perc van a háttérben az emberek, énekel, ez pedig Forog a Föld, egy régi sláger, nagy kedvenc, jövünk vissza.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmesi csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkérdés műsora és egy újabb beszélgetés, egy újabb szakértővel megyünk tovább, nagyon izgalmas hétvégi téma apropóján.
3: A vonal másik végén köszöntjük Antal Istvánt, rádiónk sport hírszerkesztőjét. Znamy nas Jasku, István Antal, redaktor sportívnik novin, nášho rádió. Szervusz István, hallasz-e bennünket?
4: Igen, sziasztok, köszöntöm hallgatóinkat is.
2: Hát minden túlzás nélkül talán kijelenthetjük, hogy a május 30-án Budapesten zajló események gyakorlatilag a világ sport fővárosává tették tőlünk 350 kilométer lévő várost, Budapestet. Hihetetlen volt a tömeg, az, hogy mennyi repülőgép indult el Budapest felé egyszerre, vagy éppen, hogy milyen celebekkel, világklasszisokkal lehetett találkozni különböző fotókon a Facebookon, mert ugye hát ez az esemény, ami most a hétvégén tartott, tényleg a világ színe java számára egy fontos esemény volt. Kérek, mesélj el a BL döntőről, milyen volt?
4: Hát grandiózus volt. Ugye nem minden városnak adatik meg egy ilyen nagy sportrendezvény megrendezése, és most egy kicsit, ha előre szaladva, maga a rendezvényt magas színvonalon, és a sportsajtó, és nem csak a sportsajtó, és a nemzetközi sportsajtó is kiemelten kezelt ezt a témát, még tegnap is, még ma is, hogy méltatták úgymondván a budapesti rendezést, ami magas szinten zajlott le.
2: 61 000

0: 17.200 jegyet adtak ide is, oda is. 22.000 jegy ment a VIP vendégeknek, sportdiplomatáknak, meg más VIP vendégeknek, amiből akadt bőven. Ebből általában minden évben nagy vita is van a szurkolók részéről, mert azt mondják, hogy mi vagyunk tulajdonképpen a szurkolók, akik miatt van ez a mérkőzés, és akkor nekünk minek nem adnak fele-fele arányba, és garantálom nektek azt, hogy betelítették volna duplán is a stadiont, ha csak a szurkolók vettek volna. De nyilván mindenki ott akar lenni egy ilyen nagy eseményen, és ahogy a közvetítés is mutatta, elég prominens vendégek voltak a sportvilágából. Én amikor megláttam a Real Madrid elnökét, Florentino Perezt, aki tulajdonképpen a legtöbbször csak saját csapata meccseire megy el, ő is tiszteletét tette, meg lehetne sorolni David Beckham-től, tehát előre-hátra világsztárokkal volt teli az egész Puskás aréna.
1: A döntés arról, hogy Budapesten a Puskás Arénában fogják majd megrendezni a BL-nek a döntőjét, az 2024-ben, azaz nagyságrendileg 2 évvel ezelőtt született meg. Melyek voltak azok az érvek, ami miatt így döntött az UEFA-nak a végrehajtó bizottsága?
0: Ennek előzménye is volt. Ugye a Puskás Aréna, tehát a Bajnokok Ligája döntő előtt 2023-ban ugye adott már otthont az európai labdarúgás második, úgymondván rangos kupának, az Európa Liga döntőnek adott otthon, tehát ez volt egy ilyen, szerintem egy vizsga, és nagyon jól ment le a rendezés, és akkor Dublinba, ha jól emlékszem, ez 2024 májusában Dublinba tartották ezt az ülést, és ott kapta meg a Bajnokok Ligája rendezési jogát Budapest. Továbbá ugye itt kritériumok is vannak, itt az infrastruktúra, tehát mindennek meg kell felelnie maximálisan, és nagyon szigorú követelmények vannak. Továbbá ne felejtsük el még egy dolgot, hogy úgy állapították meg, hogy Magyarország, mint főváros kifejezetten biztonságos, jól szervezett helyszínen, és tehát ilyen kritériumok is játszanak szerepet a rendező városnak, amikor adnak egy ilyen kiemelt sporteseményt.
1: Beszéljünk egy kicsit a csapatokról, tehát a végjátékot látjuk tulajdonképpen, és annak a résztvevőire koncentrál nagyon sokszor a néző közönség. De az átlagos embernek, vagy ha szabad így mondani, a laikusnak mit kell tudni a Paris Saint-Germainről, illetve az Arzenáról, mi az az út, ami alapján ide kerültek ők a döntőbe?
0: Hát az út elég, hogy is mondjam, rögös út. De én annyit akarok mondani előre szabadban, hogy tulajdonképpen az a két csapat került be a döntőbe, akik úgymondván a legstabilabban tették meg ezt az utat. Én kiemelném itt azért az Arzenált is, hiába nem ők nyertek, és általában az egész angol futballt ebbe a szezonba, mert annyira szerettem volna a sporthírben úgy lesz, hogy 3-a-3-ból, vagyis konferencia, Európa Liga és Bajnokok Ligája 3-a-3-ból, és 3-2-ből lett, ugye két angol csapat nyerte meg az korábban fentebb felsorolt két kupasorozatot, az Arsenal lett volna a harmadik, de a döntőbe kikapni úgymondván, sőt nem is kaptak ki, mert a 11-es az nem számítódik kikapásnak, vagy vereségnek, ez játékon kívüli, persze ettől még nem lesz könnyebb az Arsenalnak, hogy elveszítették a serleget. Tulajdonképpen az a két csapat hozta azt a legstabilabb formát, és megérdemelten került a döntőbe. Visszatérve egy kicsit a Paris Saint-Germainre is, ugye ők címet védtek, ami ritkán adatik meg egy csapatnak. Tavaly nagyon simán verték meg az Intert 5-0-ra, tehát a tavalyi Bajnokok Ligája döntő elég sima volt, és nem volt semmi úgymondván nagy izgalom. Az idei budapesti Puskás Arénabeli döntő viszont az utolsó percig nem tudtuk, hogy mi lesz, és a 11-esekbe dőlt el, ahol én még egyszer azt mondom, hogy itt szerencsé is kell tulajdonképpen, és a Paris Saint-Germainnek bár látványra talán veszélyesebben játszottak néha, de itt bármi lehetett volna. Szerintem én személy szerint, megmondom őszintén, az Arzenálnak drukkoltam, de hát így alakult, hogy a Paris Saint-Germain is megérdemelten nyerte meg a serleget.
2: Izgalmas meccs volt, viszont

0: maga a BL döntőse volt semmi. Voltak el csalódások, voltak elvárások a BL elején, és ami most már a végén, a jövőbelátó gömbre már nincsen szükségünk, összegzésképpen érdemes, hogy megemlítsünk, mik voltak a legnagyobb meglepetések ebben az időszakban?
1: Hát szerintem, mint csapatszinten legalábbis a nemzetközi sportsajtó a legnagyobb, hát úgy mondván a szezon nagy csalódásai közé a Manchester City-t, a Chelsea-t, akár még a Real Madridot is felhozza, de olyan csapatokat, akik ebbe az idényben a saját lehetőségeikhez képest alul teljesítettek, és ez inkább érvényes a Manchester City-re és a Chelsea-re is. Ha egy kicsit beszélünk a meglepetésekről, a jó meglepetésekről, nekem személy szerint, megmondom nektek őszintén, volt egy csapat, amelyik a nyolcad döntőbe esett ki a Sportingtól, egy norvég csapat, Bodø Glimtnek hívják. Ez egy kis csapat, tulajdonképpen egy pár évvel ezelőtt még úgy beszéltek róluk, egy kis halászfalu, vagy halásztelepülés, és ebbe a csapatban a legtöbb skandináv játékos játszik, norvég, és a, de hát nincs benne, egy játékos nem tudok neked megnevezni tulajdonképpen, de egy olyan csapat van, hogy megverte a Manchester City-t is, az Atletico Madridot is, tehát amikor találkoztak, és kiütötte a tavalyi Bajnokok Ligája döntős Intert. Tehát ez valamiről beszél, ahol ez egy olyan tündérmese, és azért örülök különösképpen, hogy egy ilyen kis csapat ilyen messzire el tudott jutni, hogy ez más csapatokat is, mondjuk akiknek nem rendelkeznek olyan lehetőségekkel, mint a Paris Saint-Germain, ahova jönnek az olajsejkeknek a pénzei, ömlenek a dollármilliók, hanem egy ilyen kis csapat is, mint a Bodø Glimt, ilyen messze tud kerülni szervezett munkával. Tehát ez kivált. Szerintem ez egy nagyon nagy meglepetés. Továbbá, ha még a szezon legjobbjait, ha nézzük, akkor az a Paris Saint-Germainnek a grúz játékosa, Kvicsa Kvaratskhelia, ezt ki kell mondani, így erre ki kell gyakorolni, hogy
0: rádiós nyelvtörőnek, igen, tökéletes.
1: Igen, tehát ő már remek játékos volt eddig is, de az idén vált igazi világklasszis játékossá. Tehát én, amikor a játékát nézem meg, hát nem csak én, meg ezt kiemelik sokan is, hogy idén van, mintha beérett volna, amikor egy játékos éppen most éli azt a csúcsformáját.
0: Magyar és ukrán vonatkozások, még erről mindenképpen ejtsünk szót.
1: Ja igen, mind a két csapatban van. Tulajdonképpen az Arzenálban egy Viktor Gyökeres nevű úriember, svéd úriember játszik, akinek a felmenői, hát ő is magyar származású. Ha jól tudom, ő már harmadik generációs magyar. Ő svéd válogatott, tehát ott lesz a világbajnokságon is, és a nevét is úgy írja, hogy tehát Gyökeres, tehát úgy, ahogy magyarul is írjuk, tehát ezt érdemes mindenképpen megjeleníteni, vagy megemlíteni. Az ukrán részről meg a Paris Saint-Germainben játszik Ilja Zabarni, ő egy ukrán játékos, az ukrán válogatott játékosa, ő a Bournemouthból ment át, az angol Bournemouthból ment át a Paris Saint-Germainbe. Hát tulajdonképpen ennyi.
2: Itt most gyakorlatilag a 25-26-os forduló, mármint a 2025-26-os forduló lezáról. Mennyi pihenést kapnak ilyenkor a játékosok? Mi az, ami történik a következő kezdetig, ami hát gyakorlatilag már végül is itt van a küszöbön?
1: Hát 10 nap múlva, ugye, pontosan 10 nap múlva, ha jól számolom, kezdődik a világbajnokság, tehát sok játékosnak nagyon sok pihenése nincsen. Persze vannak kivételek, ugye Kvicsa Kvaratskheliát emeltem ki a Paris Saint-Germainből, de viszont a grúz csapat nem került ki a világbajnokságra. Viszont ha az Arzenál, viszont a bármelyik csapatot nézzük is, akár a Paris Saint-Germain-t, vagy az Arzenálból rengeteg játékosnak nem hosszú ideje van a pihenésre. Amúgy Ez egy nagy probléma is tulajdonképpen, hogy annyi labdarúgás van, hogy szerintem a játékosoknak ez annyira megterhelő, hogy nyilván ez van nem mostani téma, hanem ez többször fel is jön, hogy régebben valahogy ez jobban féken volt tartva. Tehát voltak mérkőzések, de annyira nem. Most meg ez annyira rengeteg mérkőzés van, egy játékos nagyon le van terhelve, és meg van terhelve, és sokszor azt is mondják, hogy sok játékos, amikor elmegy egy ilyen világtornára, mint egy világbajnokság, ott már nem tudja hozni azt a formát, mert egész évben, egész szezonban, annyi mérkőzés után tulajdonképpen fizikailag nem bírja nagyon sokáig. De hát reménykedünk, hogy nagy színvonalú lesz a világbajnokság is.
0: Nagyon szépen köszönjük, István, egyfajta képet adtál a rádió hallgatóknak az FM 92.9 kiadásában a hétvégi sporteseményről, kitartás, és hát nekem sincs sok időd a pihenése, mert te minden meccset végignézel, legyen az hajnal, éjszaka, vagy éppen bármikor, úgyhogy neked is addig is kitartást kívánok a munkádban. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Oké, vissza.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Antal Istvánnal, rádiónk sport hírszerkesztőjével beszélgettünk.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяна 102 и 1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: 10:57 perc van, hölgyeim is, nem 3 perc maradt az első óránkból, egészen 12 óráig vagyunk feltek a hétindító, nyárindító különkérdés műsorunkkal. Külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, 095-709-709-et a SMS Viber számunk. Ide várunk technikai közérdekű információkat egészen a műsorvadásunk végéig.
3: 2026 nyarának első deléhez fogunk lassan közeledni, de most még csak a 11-es hírek következnek, utána várunk mindenkit vissza az élő műsorunkba.
2: Cserháti Zsuzsa énekel, ez pedig Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 11 óra 15 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, a különkedes hétvégi, hétkezdő, akartam mondani, hétkezdő és nyárkezdő műsor, ez a második óránk, jövünk az egészségpercek rovatunkkal. A nem dohányzás világnapja van, és ha már a dohányzásról beszélgetünk, akkor érdemes egy-két egészségünkre igen izgalmas statisztikákat hozni. A dohányzás világszerte az egyik vezető, ám teljesen megelőzhető halálok. Globálisan több mint 1 milliárd ember dohányzik, és minden tizedik haláleset igazából közvetlenül ezzel függ össze. Aktív dohányosok akár 20-25 évvel megrövidíthetik saját életüket, és felük vagy egyharmaduk pont ezen rossz szokások miatt hal meg időnap előtt.
3: Igen, pedig általában egyszerűbb az lenne, hogy az ember nem szokik rá. A másik egyszerű dolog, bár ezt a dohányosok bizonyára nagyon is megkérdőjeleznék, hát leszokni róla, pedig valójában ez lenne a megoldás. Hát nagyon sok élettani hatást tudnánk mondani, hogy mi történik az emberi szervezettel, hogyha abba hagyja a dohányzást, akár 20 percen belül, ahogy kezd a nikotin, kezd a széndioxid, a szénmonoxid, meg mindenféle, nevezük egy huncutság vagy huncut kémiai anyag távozni az emberi szervezetből. Egy cigarettában a tudósok szerint 4000 féle vegyület található meg, ebből 400 féle egészségre károsító, és legalább 40-ről mondjuk azt, ami rákkeltő, és valóban ennek a csökkentése lenne a cél, illetve hát ennek a be nem vitele, de most zárójá passzív dohányosok. Jó, zárójá zár. Aztán, hát ha az ember hajlandó leszokni, akkor kb. 15 év kell ahhoz, hogy ugyanabban az egészségügyi kockázatokkal rendelkezzen, mint egy nem dohányos. Na, de van még egy-két olyan dolog, ami...
2: pozitív hatás?
3: Ja, abszolút, abszolút. Tehát például, ha valaki leteszi a cigarettát, akkor fehérebbek lesznek a fogai, és frissebb lesz a lehellete. Újra kezdi majd az ételeknek az ízét és az illatát érezni. A ruhája és a haja nem lesz például már többet büdös cigarettaszagú, nem érzi a fáradtságot. A sikeres leszokás nyomán növekedni fog a tekintély a családban, a barátai és a munkatársai körében, ja, és ha vannak gyermekei, akkor mindenképpen nagyobb esélyt biztosít arra, hogy ők sem szokjanak rá, de például csökken a tűzeseteknek a kockázata, kapaszkodjunk meg, újra lesz majd két szabad kezünk, és hát több költőpénzünk marad, mert hogy évente több tízezer grivnyát tehetünk félre a meg nem vásárolt cigaretták árán.
2: Érdemes ezen elgondolkozni, és kitartást kívánok a leszokással való küzdelemben. 11 óra 18 perc van, egy mai műsorunk elmondata, lehet, hogy ne gyújts rá, vegyél inkább fagyit. A nyár indító alkalom a gyereknapok kapcsán mindenképpen a fagylat lesz a következő percekben terítéken, és ebben egy igazi cukrász fagylalt manifaktúra érkezik hozzánk. Ilosvari Mária, az Ilosvari Cukrászatnak a tulajdonosa, szakács érkezik hozzánk.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra 28 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket is itt a nyár első napján, a gyereknapnak a utolsó perceiben, óráiban. Kicsit engedjétek, hogy beszélgessünk talán az egyik legizgalmasabb és legfinomabb édességnek a nyáráról, a nyár legfinom édességéről, ez pedig a fagylat, és a fagylatokkal mindenképpen talán keressünk, nézzünk egy saját házunk táján, és a legizgalmasabb kizmes fagylatok terén, ezt mondhatnánk, hogy egyedi vállalkozásnak a szakemberével szeretnénk beszélgetni a következő percekben.
3: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Irosvai Máriát, az Irosvai cukrászat vezetőjét. Szóhogy néznám, jó sztúgyi, Mária Irosvai, kerévnék konditerszkai Irosvai. Köszöntjük műsorunkba, Isten hozott!
4: Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, aki éppen most a Pulzus FM rádiót hallgatja.
2: Kézmes fagylalt honnan jött és mikor vette kezdetét? Hát nem egy tegnapi történet ez.
4: Igen, a mi történetünk igazán nem is olyan régi, de nem is olyan korai foglalkozás. Hát a mi kézműves fagylaltunkat igazán a férjem álmodta meg. Az ő agyába született meg az a gondolat, hogy kézműves fagylalta, vagy legalábbis fagylalta, még akkor igazán nem tudtuk, hogy mi az, amit akarunk készíteni, de tudtuk, hogy finomságot, mivel a gyerekeink minden áldott nap fagylaltot szerettek volna enni, ezért őneki az volt a vágya, hogy ne nekünk kelljen megvásárolni, hanem hogy mi készítsük a fagylaltot.
3: Akkor gyakorlatilag ilyen sajátos szükségletből jött?
4: Hát végül is igen, mert nagyon szerették, meg szerették mai napig is a gyerekeink is a fagylaltot, tehát itt az volt, hogy minden nap láthassuk azt az örömöt, hogy fagylaltoznak.
3: Ez azt jelenti, hogy 365 nap?
4: Igen.
3: Az Irosvai család ez előre van.
4: Igen, ők 365 nap elnyalnák a fagylaltot, úgyhogy ez biztos, hogy így van, de általában nálunk szezon végével nem záródik be a fagylaltkészítés, hanem családon belül folyamatosan van fagylalt.
2: Ott kutatják az új ízeket.
4: Igen.
3: A gondolatokat tett követte?
4: Igen. Hála jó Istennek, a vállalkozásunkban nagy előny volt az, hogy akkor még pályázatokat lehetett igényelnünk, vagy benyújtanunk, és így az Egánede pályázattal tudtuk a gépeinket megpályázni és megvásárolni, mert ezt önerőből igazán nem tehettük volna meg, de így be tudtunk ruházni, és akkor elindulhatott a nagy vállalkozás.
2: Beszéljünk ennek a fogalomnak a jelentőségéről. Mit jelent az, hogy kézműves fagylalt, és miben különbözik a fagylaltól? Egyébként jön a kérdés, hogy miből készül az igazi fagylalt? Ugye itt a minden.
4: Hát igen, a kézművesség ez nagyon nagy dolgokat takar, szerintem, mert ez nem egy gyári futószallag, amit megszok az ember, hogy elindul, és akkor a végén becsomagolva megkapja. Itt minden egyes íz, minden egyes fagylalt külön figyelmet igényel, külön alapanyagok, annak a minősége, tehát a gyümölcsösök, az helyi termelőktől vásároljuk a gyümölcsöket, a csokoládéfagylalt, a kakótól kezdve mindennek a minősége és az eredete nagyon sokat számít, és a figyelmesség, amit még elkészül a fagylalt, még kikerül a pultba, az gondoskodása nagy szeretettel készül, és szerintem ez megadja annak a finomságát, amit a pultba a vevők megkapnak.
3: Mi szerepel a palettán? Milyen ízeket lehet megtalálni?
4: Hát nagyon sok ízünk van. Vannak a megszokott klasszikusok, a csokoládé vanília, az mindig ott van a pultban. Ugye van a gyerekeknek a kedveskedünk a rágógumi ízzel, a stracciatellával, az idén egy új ízzel kapcsolódtunk be, és ennek volt is egy felfutása, tehát van egy a pultban egy új íz, ami eddig, és szerintem a városban még nem tanálható íz. Minden, amit elképzelnek, az ott van, és megkapható a pultunkban. Most 12 íz van, ami a pultban megtalálható. Gyümölcsösöktől kezdve, pisztácia, csokis keksz, csokoládé, és az új íz pedig a dubai csokoládé.
2: mi a fagylalt igazából? Mert nagyon sokféle variációból hallottunk, de hogyan, mi az alapanyag egy fagylaltnak?
4: Hát a tej és a tejszín. A tej és a tejszín adja meg az igazit. Ez az alapja a fagylalt készítésnek. Aztán jön az édesítő, vagy az édes, tehát aki mentes fagylaltot igényel, van cukorpótlós fagylaltunk is, de van teljesen kimondottan cukormentes fagylaltunk. Ez ugye csak a gyümölcsösöknél található meg, az epernél és a málnánál, ahol csak a gyümölcscukor szerepel a fagylaltban. Tehát ezért teljesen mentes a fagylaltunk, és ők nem tejjel készülnek.
3: A fagylalt és a jégkrém között van különbség? Mert ugye sokszor halljuk azt, hogy az most fagylalt, az meg jégkrém, vagy ezek ilyen szinonima jelleggel
4: használnak? Szerintem inkább szinonimák, meg gyári készítésű, és ez pedig kézműves fagylalt. Tehát a kettő között óriási különbség van. Mert más az, amit gépek készítenek, és más az, amit saját kezűleg minden alkalommal kikeversz, pihenteted, megvárod, hogy kész legyen, beteszed a fagyasztóba, kihűti a gép. Tehát ezek folyamatok, és csodálatos dolgok, míg végigmegy ez a folyamat.
3: Van a városnak kedvenc fagyja? Tehát amivel a legtöbb fogy?
4: Igen, a citrom és a záfonya, a nagy melegekben ez mindig pótolni kell szinte minden áldott nap, tehát ez állandó fogyásban van. Most a dubai csokoládé az viszi a primet, úgyhogy azt mindenki viszi, vagy ki akarja próbálni, de már úgy jönnek vissza vendégek, hogy nagyon-nagyon-nagyon finom.
2: Talán egy nagy kérdés, hogy meddig tartósítható egy fagylaltunk, az ember ipari termékként vásárolja a fagyit, akkor azért látunk fél éves, meg ilyen jellegű lejárati dátumokat is. Egy ipari fagylalt kontra kézműves fagylalt, mi a kettő között a különbség, hogyha tartóság, frissességről van szó?
4: Hát én azt az elvet vallom, hogy 14 nap után, ami szellőztetve van hűtőben, már nem alkalmas a fogyasztásra. Tehát ha nyitogatva van rá az ajtó, és nincs hermetikusan lezárva, akkor én azt már senkinek nem ajánlom, hogy fogyaszt.
3: Egyszerűbb gyorsan megenni szerintem. Igen. Tehát azért vásároljuk meg, hogy megegyük.
4: Nagyon bízok benne, hogy a mi fagylaltunk nem áll 14 napig sehol.
2: Fagyasztóban ugyanez a helyzet?
4: Így van, fagyasztóban is ugyanez a helyzet. Én nem.
2: És nem. Ha nem nyitogatjuk, akkor mi történik? Hát, érdekességképpen.
3: Akkor

0: szezon.
1: Hát sajnos most a mai nap, tehát nem a mi számunkra kedvez az időjárás, de viszont szükségünk van az esőre is. Hát a fagyi szezonnak nagyon a kezdetén vagyunk. Mi 3 hete vagyunk nyitva, tehát ez nagyon-nagyon az első lépések. Bízunk benne, hogy még lesz verőfényes napsütés, amikor sok vendéget fogunk majd a pultnál találni. Elfogadjuk az esős időt is.
2: Az emberek egyre jobban szeretik a szépet, ez a szépség sok esetben az egészség, vagy éppen a finomságnak a hatására megy. A fagylatnál hogy lehet megtartani? Az adalékok, ezek mennyire vannak jelen a kézműves fagylatban?
1: Nálunk nincsenek adalékanyagok. Tehát nem teszünk hozzá olyan dolgokat, ami káros legyen az egészségre. Tehát ezért is a kézműves fagylat nagyon sok szerepet tölt be abba, hogy egészségesen és odafigyeléssel készítjük a fagylatokat. Úgyhogy nálunk tisztán természetes anyagokból válogatjuk meg a hozzávalókat, és ezért szívesen tudjuk, és tudom is ajánlani mindenkinek, hogy nyugodt szívvel megeheti, akár egy cukorbeteg is, vagy akár egy tejérzékeny, aki fagylatot szeret tenni nálunk, ő is megtalálhatja a saját kis édességét.
0: Ugyanaz az ízvilág?
1: Természetesen nem, de élvezhető. Élvezhető, én azt mondom, én azokat kóstolom, többnyire inkább a cukormentes és tejmentes dolgokat, és nagyon-nagyon jó ízű dolgokat tudunk kihozni belőle.
0: Mekkora az igény erre? Tehát egyre, az látszik tendencia szinten, hogy egyre több ember érintett?
1: Sajnos igen, tehát a laktózmentesség ez nagyon érintett, úgy érzem, a városunkban, és a cukor nélküli fogyasztás is, úgyhogy ez folyamatosan megtalálható a pultba, ezek a fagylatok, úgyhogy igény is van rá, szinte napi szinten ők is kifogynak.
2: Korosztályokról beszéljünk, azt mondják, a felső korhatár az a 152 év, de az alsó korhatár az mindenképpen érdekes.
1: Hát igen, az alsó korhatár, hát amikor már az anyuka meghatározza, hogy ehet a babócája egy kis fagylaltot, akkor persze megkínálja. A töltsér az mindig ott szerepel, tehát hogyha a fagylaltot még nem is ehet, de akkor már a töltsért el lehet rágni, úgyhogy az mindig ott van, de mindig kerül bele egy aprócska kis fagylaltíz, úgyhogy a pici babák, tehát 3 éves kor tuti biztos, hogy már egy gombóc fagylalt elcsúszhat, úgyhogy az ők számukra is mindig ott van. Ők, úgy veszem észre, jobban inkább a cukormentes fagylaltokat viszik a babáknak, mert ugye nincs hozzáadott cukor, és akkor ez jó.
0: Úgy naturva íz lehet.
1: Igen.
2: Beszéljünk kicsit magáról a töltsérről, mert ugye hát ez, ha utána olvasunk, ez egy véletlen műve, de
0: ha lehet hinni a történéseknek.
2: Ha a történetírók nem tévedtek, vagy nem akarták tudatosan formálni a múltat. Miből készül a töltsér?
1: Hát ugye neki is van igazán hozzáadott dolgai, amit még mi sajnos egyedül nem készítünk, már nagy próbálkozásokat tettünk meg e felé is, de az energiánk nem engedi meg, hogy ilyen nagy mennyiségbe tudjunk gyártani, de ha ügyesebbek lennénk, lehet, akkor ez is beleférne. Az alapanyaga ugye ott is a liszt. Liszt, ugye van hozzáadott cukor, nálunk vizes töltsérek kaphatók, ami nagyon jó fogyasztható ugye a mentes fagylaltokkal is. Ez mind ilyen alapanyag, amit meg tudnánk csinálni, de még ez nem fér bele.
0: Még a technológia nem az.
1: Igen.
0: Ezért van egyébként, tehát hogy a mentességre célozva lehet vásárolni a papírpohárba?
1: Így van.
0: Tehát az nem csak egy praktikum.
1: Nem, persze, mert ugye nagyon sokan nem ehetik a lisztes termékeket is, és így ez erre szolgál a járófagylat dobozka, amiben kényelmesen el tudják fogyasztani a fagylaltokat a vendégek.
0: Van-e személyes kedvenc? Mert azt látjuk, hogy kísérletezés az van, de a fagylaltkészítőnek mi a legkedvesebb fagyja?
2: Hangulattól függ, úgy érzem.
1: Igen. Én minden fagylaltot megkóstolok, tehát tudnom kell, hogy mit teszek ki, de sajnos én nem eszem a fagylaltot, úgyhogy nekem kedvencem nincs.

0: de a családnak van kedvence, a férjemnek a csokoládé, a stracciatella, vanília, tehát ők maradnak a klasszikusok mellett. A gyerekeink a pisztácia és a dubai csoki az a menő, tehát az jöhet bármilyen mennyiségben. Tehát ők az igazi kóstolók, akik elmondják, hogy vihető-e ki a piacra a fagylatok.
1: Minőségellenőrzés odahaza
2: megvan. Nem egy rossz dolog, hogyha a család
1: ha kisegítőre van szükség, akkor déltől ráérünk.
0: Jó.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, sok erőt és áldást jön, és jó, hogy vannak ilyen jellegű dolgok itt Beregszázban, amelyek talán mi egészségünket is fontosnak tartják.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és elmondhattam, ami bennünk van, és szolgálunk minden nap kedvességgel a vevőinknek.
1: Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ilosvai Máriával, az Ilosvai Cukrászat vezetőjével beszélgettünk.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: Kalendárium rovatunk.
3: Kalendár podíj.
4: 2026. június 1-ét írunk, amikor a 152. napja kezdődik el az évnek, és még 213 nap maradt hátra. A mai napi névnaposaink a tündék. Isten éltesse őket sokáig. Nézzük a mai napi eseményeket, ami június 1-jéhez csatlakozik. Rögtön az első, 1828-ban Brunswick Teréz grófnő Budán, Angyalkert néven megnyitja Magyarország első kisdedóvó intézményét, azaz az óvodát. A mai napon lenne 100 éves Marilyn Monroe, amerikai filmszínésznő. Mai napon ünnepli 91. születésnapját Juhász Árpád, magyar geológus. Mai napon 89 éves Morgan Freeman, amerikai színész, és 69 éve a mai nap a tejvilág napja.
5: Hát hölgyeim és uraim, kerekítenünk ezt a mai két órás műsort, 11 óra 56 perc van, külön köszönöm, hogy velünk tartottatok, és egy nap gondolatát engedjetek, mint a hétkezdés címén, mindenképpen ezekre a gondokkal kerekítjük adásunkat.
4: A mai napi idézetet Brunswick Terésztől, az óvodáknak a megalapítójának a személyétől vettem, ami a következőképpen hangzik. Anya, a gyermekeidet jól akarod nevelni? Nevelj magadnak nevelőt. Nevelj saját magad.
5: Kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálatnak két telefonszámát mondom, 095 600 805, 097 600 805. Külön köszönjük, hogy velünk tartottok ebben a mai két órás műsorban, ha lemaradtatok adásunkról, akkor a Facebook közösségi oldalunkon visszanézhetitek, és külön köszönjük, ha megosztjátok azt. Búcsúzok a szerkesztők, ez alkalommal Gogola István.
4: És Bírta Zoltán.
5: A háttérben Ákos énekel, ez pedig az ember maradj. Mindenkinek áldott napot, viszonthallásra, Isten velünk, sziasztok!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сергей Мостов, 2.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: Не жалю, не болю, ты просто...

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 1-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Ястер.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 червня, понеділок. В ефірі новини з вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
2: 11 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság azt a 24 éves beregszászi járási férfit, aki regionális amfetamin kereskedelmi hálózatot működtetett. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított Balazséron alakított ki helyiséget a kábítószer előállítására. Az elkészített amfetamint kisebb dílereknek értékesítette Ukrajna különböző régióiban. A rendőrök a bűncselekmény dokumentálása során egy jelentős mennyiségű amfetamin szállítmányt is lefoglaltak, amely postai úton Kijevbe tartott. A férfi lakóhelyén és tevékenységi helyszínein tartott házkutatások során a hatóságok közel 0,5 kg pszichotróp anyagok előállításához használható eszközt találtak és foglaltak le. A rendőrség által összegyűjtött bizonyítékok alapján a bíróság bűnösnek találta a vádlottat, és 11 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Az ügyről a Kárpátaljai megyei rendőrség számolt be.
3: 11-річний вирок отримав мешканець Берегівщини, який налагодив міжрегіональний канал торгівлі амфетаміном. 24-річний фігурант облаштував місце для виготовлення наркотовару в селі Балажер Берегівського району. Готовий амфетамін він постачав дрібним торговцям у різні регіони України. В ході документування злочинної діяльності поліцейським вдалося перехопити велику партію амфетаміну, яка прямувала до Києва через поштове відправлення. Під час обшуків за місцем проживання та діяльності фігуранта поліція виявила та вилучила майже 0,5 кг прекурсорів для виготовлення психотропних речовин. На підставі зібраної поліцейськими доказової бази суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень. Про це інформує поліція Закарпатської області.
2: Jelentős károkat okozott egy tűzeset Beregújfaluban, ahol a lángok egy gazdasági épületet és mintegy 5 tonna szénát semmisítettek meg. A tüzet a helyi lakosok vették észre, akik azonnal értesítették a tűzoltókat, és megpróbálták saját erőből megfékezni a lángokat, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel. A beregszászi és a tiszaújlaki tűzoltóegységek a helyszínre érkezve gyorsan megkezdték az oltást, és kevesebb mint egy óra alatt sikerült eloltaniuk a tüzet. A tűz mintegy 40 négyzetméteres területet érintett. A lángok teljesen elpusztították a gazdasági melléképületet, a benne tárolt eszközöket és 5 tonna szénát. A tűzoltók ugyanakkor megakadályozták, hogy átterjedjen a szomszédos épületekre és a közelben álló lakóházra. A tűz keletkezésének okát vizsgálják, számolt be a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
3: У Берегуйфалу пожежа знищила господарську споруду та 5 тонн сіна. Місцеві жителі, помітивши вогонь, викликали рятувальників та намагалися самотужки загасити пожежу, однак безуспішно. Вогнеборці з Берегова та Вилка менш ніж за годину ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Полум'я знищило господарську споруду. Інвентари 5 тонн сіна, проте рятувальники не допустили поширення вогню на сусідні будівлі та житловий будинок. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області.
2: Ukrajnában jelenleg 113 föld alatti iskola építése zajlik, amelyek közül több mint 50-et a következő tanév kezdete előtt szeretnének befejezni. Emellett már több mint 100 ilyen oktatási intézmény működik az országban, közölte Okszán Liszovi, oktatási és tudományos miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, minden olyan gyermeknek, aki a frontvonal közelében fekvő térségekben él, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy biztonságos körülmények között tanulhasson. A föld alatti iskolák többségét egyszerre 500 ezer diák befogadására tervezték, váltott műszakos oktatás esetén pedig ennél is több tanuló használhatja az intézményeket. Liszovi hozzátette, hogy egy átlagos föld alatti iskola megépítésének költsége 80 és 120 millió hrivnya között mozog, közölte a pravda.com.ua.
3: В Україні будують 113 підземних шкіл. Понад половину планують завершити до початку нового навчального року. Ще понад 100 таких закладів освіти вже працюють. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Усі діти, які залишаються на прифронтових територіях, повинні мати можливість навчатися в безпечних умовах у підземних школах. Здебільшого такі заклади розраховані на одночасне перебування від 500 до 1000 дітей, а при позмінному навчанні там можуть здобувати освіту ще більше учнів. Лісовий додав, що вартість будівництва однієї середньої школи коливається від 80 до 120 мільйонів гривень. Пише правда.com.ua.
2: Tornádó söpört végig Lengyelország Opolei vajdaságában, jelentős károkat okozva a térségben. A természeti jelenség közel 20 épületet rongált meg, emellett számos fát is kidöntött. A beszámolók szerint a szél sebessége helyenként elérhette a 180-250 km/h is. A tűzoltók és a mentőszolgálatok továbbra is a vihar okozta károk felszámolásán dolgoznak, miközben folyamatosan mérik fel a pusztítás mértékét, tudatta a korrespondent.net. Mindeközben a szomszédos Magyarországon több megyében is viharjelzést adtak ki. Több felé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. 25-30 mm-t meghaladó csapadék is hullhat.
3: У Польщі в Опольському воєводстві пронісся торнадо. Стихійне лихо завдало значної шкоди майже 20 будівлям, ще чимало дерев було повалено. Швидкість вітру могла сягати 180-250 км на годину. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди та оцінювати завдані збитки. Про це пише кореспондент.net. Тим часом у сусідній Угорщині в кількох областях оголосили штормове попередження. У багатьох регіонах очікуються дощі, зливи та грози, а в східних частинах країни можливі сильні зливи. Місцями очікується понад 25-30 мм опадів.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Este és éjszaka is eső várható. A levegő hőmérséklete estére 17 fok körül alakul, éjszaka pedig 14 fokig csökken. A meteorológusok szerint érdemes esernyővel készülni, és a közlekedés során fokozott óvatossággal közlekedni a nedves útfelületek miatt.
3: Увечері та вночі йтиме дощ. Температура повітря ввечері опуститься до плюс 17, вночі до плюс 14. Оскільки синоптики прогнозують опади, вирушаючи з дому, не забудьте з собою парасольку. У свою чергу водії мають бути особливо уважними та обережними у дощову погоду.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Sportivní noviny.
0: Sporthírek következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya radioszlukacsám, do vašej uvahy noviny sportov. Még a mai elemzésekben is a budapesti bajnokok ligája döntő utánhatásai dominálnak, amely egyben megvonta az idei európai kupa szezon mérlegeit is. Bár az Arsenal a Puskás Arena beli drámai vereségével elmaradta a történelmi angol triplázás, a Premier League így is letarolta Európát. Az idei három nemzetközi kupa döntőben ugyanis három angol csapat volt érdekelt, és kettőt meg is nyertek. A Crystal Palace a konferencia ligában, míg az Aston Villa az Európa ligában ért fel a csúcsra. A szakértők kiemelik, a szigetországi dominancia a következő szezonban csak még folytogatóbb lesz, hiszen a Palace kupa sikerével eldőlt, hogy az ősztől rekord számú összesen 9 angol klub képviselheti a Premier League-et az európai kupasorozatokban. У сьогоднішніх аналітичних матеріалах досі домінують підсумки фіналу Ліги Чемпіонів у Будапешті, який водночас підбив риску під усім європейським кубковим сезоном. Хоча через драматичну поразку Арсенала історичний англійський требл зірвався, Прем'єр-ліга все одно підкорила Європу. У трьох цьогорічних міжнародних фіналах зіграли три англійські команди, дві з яких здобули трофеї. Crystal Palace тріумфував у Лізі конференції, а Aston Villa завоювала Кубок Ліги Європи. Фахівці наголошують, що британська домінація в наступному сезоні стане ще сильнішою. Завдяки єврокубковому успіху стало відомо, що з осені в європейських кубках виступить рекордна кількість, загалом 9 англійських клубів. Рогоможан Фойдноко напукала другу világbajnokságig, ha a nemzeti válogatottak pedig már meg is kezdték a megszállást Észak-Amerikában, mivel a csütörtöki nyitányig már csak 10 nap van hátra, az aklimatizáció kulcskérdésé vált. Több csapat már elfoglalta a bázisát a tengeren túlon, míg az európai élcsapatok a mai nap folyamán kelnek útra. A torna legnagyobb szenzációi azonban már most biztos. A portugál válogatottal útra kelt a 41 éves Cristiano Ronaldo is, aki a futball történelemben először rekordszámú 6. világbajnokságán szerepel majd. A FIFA tájékoztatása szerint a héten mind a 48 érintett ország megérkezik a kijelölt bázisvárosokban, hogy megkezdje a végső finomhangolást a történelem legnagyobb világbajnoksága előtt. Лічені дні залишаються до старту чемпіонату світу з футболу, і національні збірні вже розпочали масове прибуття до Північної Америки. Оскільки до матчу відкриття залишилося рівно 10 днів, акліматизація стала головним завданням для тренерських штабів. Кілька команд вже облаштувалися на своїх базах за океаном, а європейські топ-команди вирушають у політ вже сьогодні. Проте головна сенсація турніру відома вже зараз. У складі збірної Португалії за океан летить 41-річний Кріштіану Роналду, який стане першим гравцем в історії футболу, що візьме участь у рекордній 6-й за рахунком світової першості. За повідомленням FIFA, протягом цього тижня всі 48 збірних прибудуть до своїх офіційних таборів для фінальної підготовки. Végül egy kis kulturális ráhangolódás. A héten a zenei listákat is végleg átveszik a világbajnoki ritusok. Hivatalossá vált, hogy a torna főhimnuszát Shakira énekli, aki a nigériai Burna Boy-jal közösen készítette el a Die Die című dalt. A hír igazi sportértéke azonban a megjelent hivatalos videoklip, amelyben a futballvilág aktív, világklasszis szupersztárjai is együtt szerepelnek az énekes nővel. Inosztanok troke kultúrnor rozihrívum, szóltözsnye muzésin sártóztatosnozavúj ügyöretme mundiáljom. Szalói domos a holomnai himturnyíró bekolnója Shakira jaka után demizni herészkői zirgójú Burna Boy zapisál a trackpid názvójú Die Die. Protest pravžnýu sportovnúj bombojú stav oficiálny videoklip, u jakomu razom si spíváškovi zňali sa superzirke futbolu. Sporthírénket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakúz Zóvához, Sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіренькет холлоттак.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a szopa. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorov.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könyv

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: A Vásároslamény felől Vitka irányába érkezünk, egy különleges természeti látvány fogad bennünket, a Vitkai platánfasor. Ez a több mint egy évszázados fasor nem csak árnyékot ad és esztétikai élményt nyújt, hanem a város egyik legértékesebb zöld öröksége is. A platánfákat a 20. század elején, az 1920-as években ültették az út mindkét oldalán. Eredetileg mintegy 80 fa alkotta a fasort, amelynek célja az volt, hogy természetes árnyékolást biztosítson, valamint ünnepélyes, rendezett bevezetést adjon a település részhez. A platánok gyors növekedésűek, hosszú életűek, így nem meglepő, hogy már a tekintélyes méretű, impozáns példányok sorakoznak itt. A Vitkai platánfasor helyi természeti védelem alatt áll, és szerepel a Vásároslaményi Települési Értéktárban is. Tájképi jelentősége mellett ökológiai értéke is számottevő, élőhelyet biztosít madaraknak, javítja a mikroklímát, és hozzájárul a város zöld arculatához. Az értékmegőrző munka országos elismerést is hozott. A Vitkai platánfasor 2023-ban elnyerte az Év Fasora címet a Virágos Magyarország versenyen. A díj nem csak a fasor szépségét, hanem a gondos fenntartást és a közösség természeti értékek iránti elkötelezettségét is méltatta. A Vitkai platánfasor ma is élő része Vásároslamény mindennapjainak. Séta, kerékpározás vagy egy lassú autózás közben is megállásra készített. Csendes emlékeztetője annak, hogy a város értékei nem csak az épületekben, hanem a természetben is ott élnek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: Piroska és a farkas. Volt egyszer egy kis leányka. Egy nagyon kedves kis leányka, akit mindenki szeretett. Különösen a nagyanyja szerette. Ha lehetett volna, minden szépet reárak, annyira szerette, becézte. Egyszer egy piros bársony sapkácskát ajándékozott neki, s mert ez nagyon jól állott a kisleánykának, s egyebet nem is akart viselni, elnevezték Piroskának. Mondja egyszer az édesanyja a kisleánynak. Hallod-e, Piroska, a nagyanyád beteg. Vidd el neki ezt a kalácsot, meg ezt az üvegbort. Ha megeszi a kalácsot, és megissza a bort, biztosan jobban lesz a nagyanyácska is. De jól vigyázz, sehol ne térj le az útról, és útközben ne állj szóba senkivel. Ne féljen, édesanyám, mondta Piroska. Nem térek le az útról, és addig meg sem állok, még a nagymamácska házához el nem találok. A nagymama kint az erdőben lakott a falutól egy fél órányira, így Piroska nagy jókedvel elindult az erdő felé. Ment, mendegélt, csak hamar beért az erdőbe, s egyszerre csak találkozott egy farkassal. Piroska nem tudta, milyen gonosz állat a farkas, nem félt tőle, hanem ment vele szemben nagy bátran.
4: Jó napot, Piroska! Köszönt neki a farkas.
3: Adjon Isten, farkaskoma! Fogadta Piroska a köszöntést.
4: Hová ilyen korán, Piroska?
3: Megyek a nagyanyácskámhoz, farkaskoma.
4: Mi van a kötényed alatt, Piroska?
3: Kalács meg bor, farkaskoma. Viszem a nagyanyácskámnak, hogy a kalácsot megegye, a bort megigya, s meggyógyuljon.
4: Hol lakik a te nagyanyácskád, Piroska?
3: Bent az erdőben, farkaskoma. Innét még egy fél órányira, három öreg tölgyfa alatt van a háza.
4: Gondolta magában a farkaskoma. Ezt a kis leánykát jó volna megenni, de még a nagyanyját is. Csak ügyesen, koma, hogy mind a kettőt kaparincsd meg.
3: Közel húzódott a kis leánykához, ballagott mellette, aztán egyszerre csak megszólalt ártatlan pofával.
4: Hallod-e, Piroska? Hát te meg sem nézed a virágokat. Nézd csak, mi tengervirág van itt, szebbnél szebbek. Hát a madarak énekében sem gyönyörködsz. Úgy mégy éppen, mintha iskolába mennél. Ahelyett, hogy ugrálnál, táncolnál, virágot szednél, s a madarakkal versenyt énekelnél.
3: Igaza van a farkaskomának, gondolta magában Piroska. Bizonyosan örülne nagyanyácskám, ha virágot is vinnék neki. Nem sokáig gondolkozott, letette a kosarat, leszaladt az útról be a virágos erdőbe. Virágról virágra szökkent, mind beljebb, beljebb. A farkaskoma pedig ez alatt sietett egyenesen a nagymama házához, és bekopogtatott az ajtón.
4: Ki az?
3: Kérdezte a nagymama.
4: Én vagyok az, Piroska, felelte a farkas. Nyissa ki az ajtót, édes nagyanyácskám! Kalácsot és bort hoztam magának.
3: Nyomd meg a kilincset, szólt ki a nagymama. Gyönge vagyok, nem tudok felkelni. Farkaskoma megnyomta a kilincset, belépett a házba, aztán se szó, se beszéd ment egyenesen az ágyhoz, s ham, bekapta a nagymamát. Aztán magára vette a nagyanyácska ruháját, felöltötte a fejkötőjét, belefeküdt az ágyba, s maga elé húzta az ágyfüggönyt is. Eközben Piroska annyi virágot szedett, hogy már alig bírta. Visszament hát az útra, és sietett a nagyanyácska házához. Na, meg is érkezett hamar. De besszeg elcsodálkozott erősen, mikor látta, hogy nyitva van az ajtó. Belépett a szobába, köszönt, mint máskor, hogy jó reggelt, nagyanyácskám, de senki sem fogadta. Aztán ment az ágyhoz, félrehúzta a függönyt, de most csodálkozott még igazán. A nagymama mélyen a szemébe húzta a fejkötőjét, de olyan nagy füle volt, hogy kilógott a főkötő alól.
5: Jaj, édes nagyanyácskám, de nagy füled van! Csapta össze kezét Piroska.
4: Azért van az édes leányom, hogy jobban halljalak, mondott a farkaskoma.
5: Hát a szemed, az is mekkora?
4: Azért, hogy jobban lássalak.
5: De a kezed is mekkora, édes nagyanyácskám?
4: hogy jobban megölelhesselek, édes kisleányom.
5: Ja, Istenem, hát a szájad, milyen szörnyű nagy az!
4: Azért, hogy könnyebben bekaphassalak, mondott a farkaskoma, s abban a pillanatban kiszökött az ágyból, s ham, bekapta Piroskát.
3: Azzal visszafeküdt az ágyba, elaludt, s úgy elkezdett horkolni, hogy kihallatszott az útra a horkolása. Éppen arra járt a vadász.
4: Hallja a szörnyű horkolást, megáll, fejét csóválja, hümmög. No, még ilyen horkolást sem hallottam világ életemben. Valami nagy baja lehet az öreg asszonynak.
3: Bemegy a házba, s ahogy közeledik az ágyhoz, mindjárt meglátta a farkaskomát.
4: Aha, hát te vagy az, komám. No, várj csak, most ellátom a bajodat.
3: Azzal fogta a puskáját, hogy agyon durrantsa. De hirtelen eszébe jutott, hát ha egyben nyelte le az öreg asszonyt a farkaskoma, s talán még kiveheti belőle. Nosza ollót keresett, azzal egyet nyisszentett a farkaskoma hasán, s ím a nyíláson kukk, kikukkantott Piroska, utána meg a nagymama.
5: Jaj, de megijedtem, mondta Piroska, olyan sötét van a farkas gyomrában.
3: Nagy üggyel bajjal előmászott a nagymama is. Aztán a vadásznak eszébe jutott valami, s szólt Piroskának. Az nagy hirtelen elszaladt a patakra, s a kötényét telerakta kővel. A követ aztán belerakták a farkaskoma hasába, és bevarták jó erősen. Aztán várták, hogy felébredjen. Mikor felébredt, csak lehuppant az ágyról, egy nagyot nyekkent, s vége volt, úgy megholt.
5: Haj, Istenem, lettöröm a háznál! A kalácsot megették, a bort megitták, farkaskoma bőrét a vadásznak adták, nagyanyácska meggyógyult.
3: Piroska pedig megfogadta, hogy soha többé nem tér le az útról, és nem áll szóba senkivel, ha egyszer az édesanyja megtiltja azt.
5: Holnap a kis Piroska legyen a ti vendégetek!
2: Volt egyszer egy mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ.
2: Класне радіо в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92 и 1 FM.

0: с тобою, с тобою, с тобою.
1: Культурчеппек.
2: Краплини культури.
1: Buczkó István. Dr. Buczkó István, kémikus professzor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékének vezetője, az MTA külső tagja. Buczkó István 1930. júniusában született Munkácson. A helyi középiskola elvégzése után felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Egyetemi tanulmányait követően

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в ямасто 2 и 1 FM. Классный радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: Jodin FM. Klasszne radio. Vdorohu.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настапа. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk? Ma minden szép, de hátunk mögött még kísért a múlt.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Astapa.
3: Jodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Радіо Пульс.